Good afternoon, Sesame の秩父ジャプシャチツマキユーダバジモードエノチニアウジシカチネシタトジスコセタモカミシガマヒアオビソンニテランスタフオマゲノチシュパタムカゴエミミアンスコマチエモダニアホダンセキバマハチスコソグシバイグマドワンシオゲマグダホワスワネピチェシコシエラゴーニポシアゴジャホワウィテキキバハンダハシゲジツドワシゲジオーポストアゲマガハニアウィママチコンコディユユモンTo víz a nyisztabb, hogy bejön most egy nagy ajt, mert ugye ennek díszt is kell, hogy nekem mondjuk, hogy betán a nagy. Ki emek ajt, mert ugye zagan hát, de pömbi tagolják, és te távon vagy. Ágó, így a bejön most.

0: Ó, meg olyan érdekes, hanem azt hinga, hogy bígy egy szófordal QC.ca. Pekstá, hogy tűn, hogy hívj magas gaha, hogy tesod, de már bízom a köbek, ha gond hívj, bár nyegd, hogy tegnas, nyegd, hogy tegnas. Oda egy tacsa szeszi bíjhát is szó, akkor szerint tagon gacsa újtacs, ja gacsa újtják, kell, hogy hívj, oda egy tacsa LG3, LG4, LaForge 2, Kani Apska, Sheffordville, Gamek, Timiszka Meng, akkor minettök csak a Margaret Riskén en nagy. Gyertsi, hogy zsinnan dott szétlen a sofood.qc.ca.
1: Mae Jack, awg yn ymlaen sain o dat o gan, hwdda awg mag stos yn o tîn. Awg o iw dy bad o môni ag sydd ddim yn.
0: U meg nishtem edo baj mundja batom kago imi mianskom ha baik shopi dem naso. Gia meg jisko suktab gen na cagoya go meduan shio. Hanny ága, ha meg megdozás most, de meg meg nekem nagy is, nekem nagy se jó szkedz. Egyen a second degree, én a nagy hegei szkosszod. Ó, meg egy Health Canada, ha gondolom, hogy a nyilván tudsz egy tetszok a jó a csi speech, kiba, ahol elgönnen nem hímed a vancs. Ha gondolom, hogy kiba a szkosszok, hogy a vancsi, mint a bekebíts. Ha jövök meg nyilván kiba,